Ndoui ando hoi oreve ara jere jehasa. Oi ayande kerehe peteĩ puhoe omoguahẽva ndéve marandu hekoañetéva, hekokatúva ha hekosasõva. Oreniko 1200 AM roñandukáva ndéve tekove TET.